hast. Du hast mich. Du hast mich.

noises. If

0: és tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: 10 éve indította a Maradék nélkül programot a Nébi. 2 fontos felújításba is belekezd a héten a MÁV. Kánikulával folytatódik a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak olyan módosításokat fogad el a kormány az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, amelyek jók Magyarországnak, jelentette ki a Telex stúdiójában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ilyen például a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, a korrupció ellenes hivatal felállítása vagy a közbeszerzési szabályok átalakítása. A kormányfő jelezte, a határidő rövid, de remélhetőleg csütörtökön Brüsszelben aláírják a megállapodást. Az unió által kért lépéseket augusztus végéig kell végrehajtani. Hozzátette, egyebek mellett a hazai vállalatoknak, a közlekedési infrastruktúrának, az egészségügynek is az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzenek finanszírozást, vagy arra tudják elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja, azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzverseny, tojásfestő versenyt, vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: 2 fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából 1 hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Ragyogó napsütésre, szinte felhőtlen égre készülhetünk. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel, a hőmérséklet viszont visszaesik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Jön hétvégén a BL döntő, ez nagy kihívás a Ferihegyi Reptérnek. Folytatódik a hipertónia elleni kampány. Napos és nyárjasan meleg időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására, mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
2: Rendkívüli esemény a légi forgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9 úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csaknem 600 orvos csatlakozott. A némakor a felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia ugyanis sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, de közben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a stroke vagy a szívinfarktus. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők kipusztítását Brazíliában. Az Amazonas vidéken tavaly műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal csökkentették a veszteséget. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó hallgatók, drága barátim. Hát és boldog kedreggelt kívánok mindenkinek. Így a hosszanti hétvége után az első dolgosabb, szorgosabb nap. Hát remélem, hogy extrán pihentető volt mindenki számára, akárhány nap is jutott ebből a háromból. Az időjárásra talán panaszunk nem lehetett, nekem időnként egy kicsit már sok volt jelentem, de én máshogy vagyok kalibrálva. Na, a lényeg, hogy ez most egy ilyen kurtácska hét lesz, egy kedszerde csütörtök péntek, aztán meg hoppácska, megint egy jóképű hétvége. Na, ennek megfelelően viszont vigyázzunk az utakon, leginkább a beáramló közlekedéssel, hiszen gyanítom, hogy sokan még hozzácsapták a tegnap estét is, úgyhogy sokan úgy térnek vissza a városba, hogy onnan, picit távolabbról, úgyhogy a bevezetőkön óvatosan. Természetesen én majd hozom a történeteket, na meg hozom a zenéket. Hozok majd Omegát, Queent, kezdésnek meg egy kis 103.9 Rock FM, itt a Led Zeppelin. Jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Útszűkület van a Mester utcában, egész hosszanti szakaszon, ugye, a Lilium utcától egészen a Talikálmán utcáig. Megvan még a félpályás lezárásunk a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és a sávzárás is a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hétnél járunk, olyan világnapot találtam, amit most még nem mondok el, mert szerintem sokan reggeliznek, de ennek is van világnapja. És győzedelmes. És híres. Azt viszont el merem mondani, hogy egyes feljegyzések szerint ma van a kék sajt világnapja. E napon a világ sajtimádója karakteres, nemes penésszel érlelt sajtokat, Roquefort, Gorgonzola ünneplik. Hát az lehet is. Na, mi meg majd belelapozunk a rocklexikonba, és persze hírek után zenéjünk. Jön majd a Europe.
0: Szám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: 10 éve indította a Maradék nélkül programot a Nébi. Két fontos felújításba is belekezd a héten a MÁV. Kánikulával folytatódik a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak olyan módosításokat fogad el a kormány az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, amelyek jók Magyarországnak, jelentette ki a Telex stúdiójában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ilyen például a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, a korrupció ellenes hivatal felállítása vagy a közbeszerzési szabályok átalakítása. A kormányfő jelezte, a határidő rövid, de remélhetőleg csütörtökön Brüsszelben aláírják a megállapodást. Az unió által kért lépéseket augusztus végéig kell végrehajtani. Hozzátette, egyebek mellett a hazai vállalatoknak, a közlekedési infrastruktúrának, az egészségügynek is az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzenek finanszírozást, vagy arra tudják elkölteni a visszanemtérítendő támogatásokat. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal elnökétől.
3: Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajz versenyt, tojásfestő versenyt, vagy vers és meséíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
2: Két fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából egy hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Ragyogó napsütésre, szinte felhőtlen égre készülhetünk. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel, a hőmérséklet viszont visszaesik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na, ha valaki elvesztette volna itt a nagy hosszú hétvégében a fonalat, akkor elárulom, hogy május 26-a van. És mit találtam a rock történelemben? Hát például Nagy-Britanniában 67-ben e napon jelent meg a rock történet egyik legnagyobb hatású korai konceptalbuma. Hát a borsőrmester, így fordíthatnánk. Bár a hivatalos bolti megjelenést június 1-re datálják, a rádiók és a korai szállítmányok miatt május 26-án hallhatta először a nagy közönség a Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band albumát. Igen. De találtam például olyat, és a 96-ban szegény Eric Claptonnak kigyulladt az angliai otthona, amikor a tűzoltók kiérkeztek a gitárost a lángolóházba, újra és újra beszaladva találták, miközben kétségbe esetten mentette a felbecsülhetetlen értékű gitárgyűjteményét. A ház leégett, de a hangszerek többsége megmenekült. Teszem hozzá, nekem nagy ideálom volt annak idején, de a mostani koncertről nem jókat hallottam. Azt mondták, hogy profi volt, nagyon szép, böcsületes iparos munka volt, de lélektelenre sikeredett. Nem régen volt ugyebár Clapton koncert az MVM Domban. Hát így van ez. Így múlnak el a nagy fényes dolgok. 103.9 Rock FM, utakon kéretik vigyázni, és akkor zenével meg megyünk tovább.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat félpályás lezárásba lehet botlani a 4. kerületben a Megyeri úton, a külső Szilágyi út felüli végénél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Jön hétvégén a BL döntő, ez nagy kihívás a Ferihegyi reptérnek. Folytatódik a hipertónia elleni kampány. Napos és nyárjasan meleg időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására, mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
2: Rendkívüli esemény a légi forgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9 úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csak nem 600 orvos csatlakozott. A némakor a felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia ugyanis sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, de közben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a stroke vagy a szívinfarktus. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők kipusztítását Brazíliában. Az Amazonas vidéken tavaly műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal csökkentették a veszteséget. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog keddet mindenkinek, kedves Evelynek, a kezüket csókoljuk, egyébként meg éljenek a fülöpök. Mindjárt Edda, ez meg Nirvana.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, remélem, hogy nem túl fárasztó ez a hirtelen jött kedd reggel. Wow, na de hát mégiscsak keddel indul a hét, azért ez megalapozza a jó hangulatot. Na és arra ki emlékszik a 89. május 26-án mi volt? Ha? Hagyok egy pár másodpercnyi gondolkodási időt, annyit csúgok, kis stadion. Igen, bingo! A helyes válasz, Cure koncert volt. A rendszerváltás utolsó hónapjaiban, ha lehet így mondani. A vasfüggöny mögé érkezett a brit zenekar, amely hát egy egész generáció szabadság élményévé vált, mint ahogy akkoriban minden, ami tőlünk nyugatabbról érkezett egyébként. A csúcson kaptuk el őket. Én mondjuk nem voltam Cure-os, se depecses. A zenekar nem egy kiöregedett, haknizó formációként érkezett, ugye? Friss albummal. És hát a 80-as évek végére Magyarországon hatalmas bázisa lett ennek az úgynevezett dark és alternatív zenének. Emlékszem, a legmegdöbbentőbb az volt, hogy nem is fiúk, hanem osztálytárs nőim másolták Robert Smith ikonikus kócos bóc frizuráját, és a fekete mise hangulat az átütött. 2,5 órás 25 dalos szettet toltak le annak idején. Na-na, hogy elhangzott a Just Like Heaven, a Lullaby, a Boys Don't Cry, In Between Days, és hát a zenekar himnusz a Forest, amely alatt a közönség teljes extázisban tombolt. Nya. Egyébként koncertfilm is készült, ha jól tudom, de ebben már nem vagyok biztos. Hát így! Na, kedves születésnaposok, akár erről is meg lehet emlékezni, de majd megnézzük a híres neves születésnaposokat is, jó? 103.9 Rock FM, akkor Cure? Jó, Cure.
1: Rockzene klasszikusai. Csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM.
1: Fél nyolc, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és nem, még mindig nem vagyok hajlandó elmondani ezt a világnapot, amit találtam. Fél kilencnél hamarabb biztos, hogy nem. Addig reggeliznek. De egyébként borzasztó érdekes. Mondok ilyen félhivatalosat, jó, ma van a cseresznyi és pite nemzeti napja. Bár az USA-ból indult a gasztro világnapok közé, emelkedett a május végi cseresznye szezon kezdetét jelző édesség ünnepe. Jelentem, a hétvégén már én is ettem cseresznyét. Hey! Annyira finom. Na megnézzük majd a híres születésnapos nem sokára, és persze a hírek után zenélünk, jön majd a Swedes.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Zavartalan a kerozin ellátás a hazai reptereken. Épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. Ma még hőség, hétközepétől lehűlés várható. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Biztosította a hazai repterek működése, zavartalan a kerozinellátás, közölte a MOL. A társaság hangsúlyozta, folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges üzemanyag mennyiséget. Fennakadásokra egyes sajtóhírekkel szemben nem kell számítani. A vállalat kiemelte, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Komoly fennakadást okozott tegnap a kelenföldi mozdonytűz. Egy bérelt francia villanymozdony gyulladt ki délután. A vasútállomást az eset miatt egy időre lezárták. Ez sok járatot érintett a nyugat-magyarországi vonalakon. A mozdonyt estére elvontatták, és a forgalom is megindulhatott. A hajógyári szigetre költözik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt 36 évig a Városligetben tartották, de a BL döntő hétvégéje miatt idén új helyet kellett keresni. Most szombaton és vasárnap vidám park, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják a családokat. Biztonságosak az itthon kapható bubble tea üdítőitalok a legújabb fogyasztóvédelmi vizsgálat szerint. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készítalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredet kötődik. Ide azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz fény szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű ólmot.
1: Kisiklott és egy épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. A balesetben 15-en megsérültek, köztük a járművezetője és két gyerek. Azt még nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget. A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben. Ragyogó napsütésre, szinte felhőtlen égre készülhetünk. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel, a hőmérséklet viszont visszaesik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és boldog születésnapot, kedves május 26-aiak. Nyakunkon a nyár. Kivel lehet eldicsekedni? Lenny Kravitz. A modern rock zene egyik legsokoldalúbb és tagadhatatlanul legkarizmatikusabb alakja, akinek gusztustalanul jóképű a hasizomzata. Mert hogy ugyebár van abban minden, 60-as, 70-es évek, soul, funk, hard rock, és mindez összespékelve kellő modernitással, hát nincs ezen mit csodálkozni, ő egy ilyen igazi multi-instrumentalista zseni. Stúdió albumain szinte az összes hangszert, dob, basszusgitár, billentyűk, gyakran ő maga játsza fel, és hát producerei is a dalainak. Egymás után 4-szer nyerte meg a legjobb férfi rock énekes Grammy díját, 99 és 2002 között. Egyébként a Beverly Hills High Schoolba járt, ahol együtt koptatta a padot Slash-sel. Közös lehetett a fodrászok is. Ugyebár akkoriban még nem zenéltek együtt, de később már világsztárként közösen írták meg az Always on the Run című hatalmas slágert. 3 évesen edényeken dobolt. Közismert, mint már mondtam is, a hangszeres zsenialitása, amelyik egészen kisgyerekkoráig nyúlik vissza. Konyhai fazekakon és serpenyőkön játszott. Szülei, egyébként édesanyja a híres bahamai származású színésznő Roxy Rocker, édesapja pedig az orosz zsidó gyökerekkel büszkélkedő TV-producer C. Kravitz volt. Felismerték a tehetséget, és mindenben támogatták. Profi fotós is volt, előbb lesi fotós. Édesapjától kapott egy kamerát, amelyen megtanult fotózni, később, amikor unta, hogy vörös szőnyegen állandóan vakuk villognak az arcába, visszafordította a kamerát, és elkezdte fotózni az őt fényképező paparazzókat. Ebből egyébként aztán egy kiállítás is lett. Van neki lakberendező cége, és hát ő is példája annak, tehát volt itt olyan csóróság, hogy annak idején a kocsiban aludt. Háza meg milliárd, semmi. Úgyhogy kedves feltörekvő lelkes lánglelkű zenészek, hajrá! Lehet indulni a nyomdokokon. Nem könnyű, de nem feladom. 103.9 Rock FM, még egyszer boldog születésnapot mindenkinek, és Mr. Kravitz.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Útszűkület van a Mester utcában, egész hosszanti szakaszon, ugye, a Lilium utcától egészen a Talikálmán utcáig. Megvan még a félpályás lezárásunk a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és a sávzárás is a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Az emberiséget kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának a pápa szerint. Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat. Kánikulával folytatódik a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak olyan módosításokat fogad el a kormány az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, amelyek jók Magyarországnak, jelentette ki a Telex stúdiójában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ilyen például a csatlakozás az európai ügyészséghez, a korrupció ellenes hivatal felállítása vagy a közbeszerzési szabályok átalakítása. A kormányfő jelezte, a határidő rövid, de remélhetőleg csütörtökön Brüsszelben aláírják a megállapodást. Az unió által kért lépéseket augusztus végéig kell végrehajtani. Hozzátette, egyebek mellett a hazai vállalatoknak, a közlekedési infrastruktúrának, az egészségügynek is az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzenek finanszírozást, vagy arra tudják elkölteni a visszanemtérítendő támogatásokat. Két fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából egy hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának, 14. Leó szerint. A pápa első enciklikájában kifejti, a technológia önmagában nem rossz, de annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza, használja. A katolikus egyházfő hangsúlyozza, etikai kódexre van szükség, és például politikai és jogi keretekkel, független ellenőrzési szervekkel kell felügyelni az AI fejlődését és alkalmazását. Az olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat tegnap Montrealban. A Mercedes pilótája ezzel 43 pontra növelte az előnyét az összetett versenyben. A szezon két hét múlva Monakóban folytatódik. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, talán ma sem fogunk fázni, remélem pihentető volt a hosszanti hétvége, kedves Evelynnek és Fülöpök, hát boldogat a mai napra. Lehetőleg ne kezdjük koccanással a mai reggelt se, meg úgy általában egyiket se, amúgy meg egy négynapos hét ez, úgyhogy fél lábon is. Na, én meghozom a zenéket, meg persze majd a történeteket is. 103.9 Rock FM, ez most éppen Spencer Davis Group.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

hallgatott jó munkát, találtam egy olyat, hogy a National Review magazin 2006-ban, ez egy jobboldali magazin, jobboldali érzületű, inkább fogalmazunk így, e napon tette közzé az 50 leginkább konzervatív rockszám listáját. Ugye nagy port kavart a zenei világban, mivel alapvetően a rockzene az a lázadás, és hát a másik oldalnak a progresszív műfajaként van számon tartva. Egy John J. Miller azonban bebizonyította, hogy rengeteg olyan rock himnusz létezik, amelynek üzenete tökéletesen egybevág a konzervatív értékekkel. Na, ezen a listán a Won't Get Fooled Again című The Who himnusz lett az első, mert hogy a dal az elbukott vagy kiábrándult forradalmak himnusza, az újságíró szerint. Igen. A konzervatív eszmeiség alapvetően gyanakvó a naív, radikális utópiákkal szemben. A dal híres zárósora tökéletesen összefoglalja ezt a szkepticizmust. Ismerd meg az új főnököt pont olyan, mint a régi. Meet the new boss, same as the old boss. Hát amikor Pete Townsend értesült a listáról, azt mondta, a magazin értékelése fején találta a szöget, később pontosított, a dal nem magát a változást ítéli el, hanem arra figyelmeztet, hogy a véres utópia hajszolása gyakran újabb diktatúrába torkollik. Hogy kik voltak még a színpadon? Döbbenetes. A Beatlesnek a Taxmanje, igen, ami ugyebár egy kíméletlen fanyar kis gúnydal a magas állami adókkal szemben, és a Rolling Stones-tól a Sympathy for the Devil, bár a címe miatt sokan ugye sátánistának hitték, a magazin szerint a dal valójában keresztény morál filozófiát tükröz. Hát, de itt van még a Sweet Home Alabama, a Gloria U2-tól, vagy éppen a Janis Got a Gun, az Aerosmith-től. Nem is tudom, melyiket hallgassuk meg.

0: 9:30 járunk, oké. Most már elmondom ezt az extra világnapot, amit a mai naphoz kapcsolódóan találtam, csak korábban nem mertem a reggeli étkezés miatt. Ez kérem tisztelettel a drakunkuliózis, vagyis a Guinea féreg betegség elleni küzdelem világnapja. Ami egy dicső tett, mert hogy a WHO egyik legnagyobb globális sikertörténetének napja. E napon arra hívják fel a figyelmet, hogyan sikerült ezt a rendkívül súlyos, fertőzött ivóvíz által terjesztett parazita fertőzést a teljes felszámolás szélére sodorni a világon. Éjjel! Na, ennek örömére hírek, információk, aztán meg majd Judas Priest.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Még nem foglalkozik az AI munkahelyi bevezetésével a magyar cégek döntő többsége. Kevésbé pusztulnak a brazíliai esőerdők. Napos és nyáriasan meleg időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására, mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
3: Rendkívüli esemény a légi forgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
2: Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9 úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csak nem 600 orvos csatlakozott. A némakor a felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia ugyanis sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, de közben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a sztrók vagy a szívinfarktus. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők kipusztítását Brazíliában. Az Amazonas vidéken tavaly műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal csökkentették a veszteséget. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják. Ragyogó napsütésre, szinte felhőtlen égre készülhetünk. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel, a hőmérséklet viszont visszaesik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog keddet mindenkinek, zökkenőmenteset és kevés munkát. John Lennon és Yoko Ono 1969-ben e napon kezdte meg egyhetes ágyban fekvő béketüntetését a montreali az egyik hotelben. Igen, a franciás a neve, nem merem kimondani. A montreali bed-in, vagyis ágyban ülés legikonikusabb béke propagandája volt ez zseniális részletekkel. A házaspár rájött, hogy a bulvár sajtó megszállottan követi a magánéletüket, ezért úgy döntöttek, hogy ezt a hatalmas média figyelmet a vietnámi háború elleni tiltakozásra használják fel. Ha már úgyis benne vagyunk az újságokban, adjuk el a békét, ahogy mások szappant árulnak, volt a mondásuk. Miért pont itt és ebben a hotelben? Hát eredetileg New Yorkban akarták megtartani a tüntetést, de az amerikai hatóságok Lennon korábbi marihuána birtoklási ügye miatt kitiltották, megtagadták tőle a vízumot, így ragadtak Kanadában. A montreali The Queen Elizabeth, na így mondom, hotel 1742-es számú lakosztályát bérelték ki, ma egyébként ez a szoba mondani se kell, zarándokhely és a berendezése a mai napig a 69-es eseményeket idézi. Hogy zajlott a tüntetés? Hát május 26 és június 2-a között fehér pizsamában feküdtek az ágyban, miközben a szoba falait kézzel írt Hair Peace és Bad Peace feliratok díszítették. Napi 12 órán keresztül fogadták a sajtó munkatársait, politikusokat, radikális aktivistákat és hírességeket. A szobában megfordult a korszak szinte összes kultikus figurája, egyébként például Timothy Leary, a pszichedelikus kultúra pápája is, aki szintén a feleségével érkezett. Úgyhogy így, 103.9 Rock FM, volt ez így, ugye? Na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat félpályás lezárásba lehet botlani a 4. kerületben a Megyeri úton, a külső Szilágyi út felüli végénél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám. Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
1: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
0: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
2: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
6: Hány óra?
7: Hajnal 2.
6: Megint nem alszol?
7: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
6: Próbáld ki te is a Sedakurt.
3: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Alszol?
3: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: A hajógyári szigeten tartja a gyereknapi rendezvényét a gyermekmentő szolgálat. Nincs gond az itthon kapható bubble tea italokkal. Ma még hőség, hétközepétől lehűlés várható. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Biztosította a hazai repterek működése, zavartalan a kerozinellátás, közölte a MOL. A társaság hangsúlyozta, folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges üzemanyag mennyiséget. Fennakadásokra egyes sajtóhírekkel szemben nem kell számítani. A vállalat kiemelte, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. A hajógyári szigetre költözik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt 36 évig a Városligetben tartották, de a BL döntő hétvégéje miatt idén új helyet kellett keresni. Most szombaton és vasárnap vidám park, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják a családokat. A középpontban ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll majd. A szolgálat idén 400 nehéz sorsú gyereket lát vendégül magyarországi és határon túli intézményekből. Biztonságosak az itthon kapható bubble tea üdítőitalok a legújabb fogyasztóvédelmi vizsgálat szerint. Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka sem jelent egészségügyi kockázatot.
9: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készítalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredet kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz szén szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaztak egészségre káros mennyiségű olmot.
8: Kisiklott és egy épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. A balesetben 15-en megsérültek, köztük a járművezetője és 2 gyerek. Azt még nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget. A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben, és kérte a térfigyelő kamerák felvételeinek lefoglalását. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó zenéket, hát azt igyekszem hozni. Kedves Evelinek kezüket csókoljuk, kedves Fülöpök boldogot, kedves Billy Idol, köszönjük is.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
2: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
3: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is!
2: De jó neked! Mi a titkod?
3: Nincs titok, csak a Cedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
2: Cedacor Forte.
3: És a koncentrációt nem befolyásolja.
4: Cedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
6: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Utcarajz kiállítást szervez diákok munkáiból a Nébih. Az emberiséget kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának a pápa szerint. Marad a kánikula. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Két fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából egy hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között indul a munka, ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja, azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől.
8: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzverseny, tojásfestő versenyt, vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
7: Az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának 14. Leó szerint. A pápa első enciklikájában kifejti, a technológia önmagában nem rossz, de annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza, használja. A katolikus egyházfő hangsúlyozza, etikai kódexre van szükség, és például politikai és jogi keretekkel, független ellenőrzési szervekkel kell felügyelni az AI fejlődését és alkalmazását. Az olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat tegnap Montrealban. A Mercedes pilótája ezzel 43 pontra növelte az előnyét az összetett versenyben. A szezon 2 hét múlva Monakóban folytatódik. Ragyogó napsütésre, szinte felhőtlen égre készülhetünk. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel, a hőmérséklet viszont visszaesik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, hát túl vagyunk a pünkösdi hosszú hétvégén, de hát pont ezért frissen, fitten, fiatalosan, és mindenki ráállva nyilván a legjobb rock zenékkel vagyunk itt, és összekapaszkodunk, hallgatjuk ezeket, és az egész rövid hét nagyon-nagyon gyorsan el fog menni, aztán hip-hop, azon csodálkozunk, hogy megint itt a jó hétvége. Jön már is a Queen, hogy csak hogy igazoljam saját magam, már mint ami a rockzenéket meg a legjobbakat illeti. Somebody to Love, amely az egyik legkülönlegesebb dal, amit a legendás együttes valaha készített. A szám 1976-ban jelent meg a Day of the Races albumon, és gyorsan a lemez legnagyobb slágerévé vált. Külön legenda a dal 1992-es előadása a Freddie Mercury emlékére rendezett gigantikus tribute koncerten. George Michael énekelte el a Somebody to Love-ot, sokak szerint minden idők egyik legjobb élő Queen feldolgozását produkálva. Az előadás annyira erősen sikerült, hogy még a zenekar tagjai is úgy nyilatkoztak, Freddie biztos, hogy büszke lett volna rá. Mi viszont az eredetét hallgatjuk meg, ez a Queen és a Somebody to Love.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy amikor egy zenekar 1968-ban alakul, és 2026-ban még mindig arénákat tölt meg világszerte, ott már nem puszta nosztalgiáról beszélgetünk. Hát ugye a Deep Purple az egy ilyen zenekar, de tulajdonképpen mondhatjuk róla azt, hogy egy intézmény, több mint 100 millió eladott albummal a hátuk mögött, és a Rock and Roll Hall of Fame tagságával a zsebükben, ők azok, akik definiálták, mit jelent a hard rock, olyan himnuszokat adtak a világnak, mint a Smoke on the Water vagy a Highway Star, amelyeken generációk nőttek fel, és amelyeket minden kezdő gitáros először úgy megpróbál lefogni a hangszerén. Hát ugye a Deep Purple az jön Magyarországra most, nyugodtan készülhetünk erre, nyugodtan átgondolhatjuk ezt az eseményt. Mondom a dátumot, 2026. október 2-a, Papp László Budapest Sportaréna. Szerintem ott fel fog egy picit robbanni a színpad, vagy nagyon. Ki tudja, kivárjuk Deep Purple, Highway Star.

103.9 Rock FM, egy jó Whitesnake-kel folytatjuk. Hát ugye azt tudjuk, hogy a Whitesnake és annak előtte a Deep Purple frontembere David Coverdale hivatalosan is bejelentette a visszavonulását 2025 novemberében. A Whitesnake legendás frontembere egy érzelmes videóban búcsúzott el a rajongóktól, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy szögre akaszta a platformcipőt és szűk farmeljeit. David Coverdale az utóbbi években komoly egészségügyi problémákkal küzdött, és légúti fertőzések, sérülések miatt több koncertet és turnét is le kellett mondania. Utolsó koncertjét 2022. júniusában adta Franciaországban a Hellfest Fesztiválon, most pedig hivatalosan is lezárult egy több mint 6 évtizedes rock legenda története. Egyébként ugye tudjuk, hogy a Whitesnake a 80-as évek egyik legnagyobb hard rock bandája lett, olyan örökzöld slágerekkel, mint a Here I Go Again, az Is This Love, a Give Me All Your Love, vagy pedig a most következő Full For Your Lovin'.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mi pedig a keddi Rock délelőtt. Hát ugye ez már egy olyan kedd, ami a pünkös hétfő után jött, ergo ez egy rövid hét lesz, egy hosszú hétvége után. Hát szerintem mi aztán belecsapunk a lecsóba itt, és jól érezzük magunkat, elpesgünk itt a legjobb rock zenékkel, és tulajdonképpen azonnal itt lesz a hétvége, szóval olyan nagyon nagy aggodalmakra nincsen ok. És hát természetesen főleg azért, mert hogy már is itt a Hero című dal. Ugye a 2002-es Spider-Man című filmre mindenki emlékszik, de ez elképesztő, hogy 2002-ben volt, tehát 24 éve, mint hogyha most lett volna. Na, ennek a legismertebb betétdala a Hero, amely Chad Kroeger első szóló kislemeze, duettpartnere pedig a Saliva együttes valaha volt frontembere Josie Scott. Egészen elképesztő energiái vannak ennek a dalnak, nem csoda, hogy akkora siker lett. A Hero máig az egyik legismertebb filmes rock himnusz. Hát mi is szeretjük. Ez Chad Kroeger, Josie Scott és a Hero.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM és a jó AC/DC, az mindig jó, ugye ők most már sok éve nyomatják Power Up turnéjukat, amelynek keretein belül kétszer is voltak itt Európában, most hozzánk nem jöttek, de idén nem jönnek Európába sem, hanem jó messze Amerikában és Amerika környékén fognak fellépni, mi pedig hallgatgatjuk a jóféle rockhimnuszaikat, például az egyik legkeményebb 90-es évekbeli rockhimnuszok érkezik most, 1993-ban jelent meg a Last Action Hero, azaz az utolsó akcióhős című Arnold Schwarzenegger film hivatalos soundtrackjeként, és különösen fontos mérföldkő lett a zenekar történetében, mert hogy ez volt az AC/DC első dala, amely az amerikai Billboard album Rock Tracks lista első helyére került. A szám producere a legendás Rick Rubin volt, aki úgy modernizálta a banda hangzását, hogy közben megmaradt az AC/DC nyers gitár ereje, és Brian Johnson védjegyszerű rekettes éneke. Hát most már talán mindenki tudja, ez az AC/DC és a Big Gun.

93 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Blood-nak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de hát ha, Slayer Raining Blood.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
1: Sedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, és már délután folytatjuk, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes kedd délutánt kívánok. Hát tulajdonképpen ez a kedd olyan már, mint hogyha szerda lenne, mert a hétfőnk az szabad volt, az volt a pünköst hétfő, egy jó hosszú hétvégén vagyunk túl, és nem lehet egy szavunk sem, mert ez már a második májusban, és lesznek majd még ilyen hosszú hétvégék, de most a legjobb rock zenékkel vagyunk, és ezt tiszteletben tartjuk. Például az Aerosmith érkezik, One More Time című EP-jüket tavaly adták ki ők, még Youngblood-dal, a feltörekvő angol rockerrel, aki már nem is annyira feltörekvő, mert már Grammy-díjas is. Na mindegy, de hogy elvileg 2026-ra valahogy úgy megjavult Steven Tyler hangja, és hát még az is lehetséges, hogy esetleg visszatérnek egy kicsit a koncertezéshez, javuljon továbbra is Steven Tyler hangja, egy kicsit pihentesse még, és akkor induljanak el megint Peace-Out nevezető búcsú turnéjukra. Hát mi reméljük a legjobbakat. Na most mi bajunk lehet? Addig hallgatjuk őket, Aerosmith, Dream On.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM és a Poison érkezik egyik legnagyobb hard rock slágerével. A Dala Banda 1990-es Flesh and Blood című harmadik albumán jelent meg, és azonnal hatalmas sikert aratott. Unskinny Bob, ez a címe, de hát ez egy olyan cím, ami nem jelent semmit igazából, de jelentését sokáig teljes rejtély övezte. Amikor megkérdezték CC Devil gitárost, ő elárult, hogy igazából semmilyen konkrét jelentése nincs, egyszerűen csak jól hangzott. Devil eredetileg csak egy ideiglenes halandzsasort énekelt rá, amíg szöveg nélküli demóra, az Unskinny Bob azonban annyira jól passzolt ritmusban és hangzásban a zenei alaphoz, hogy a legendás producer Bruce Fairbairn is ragaszkodott hozzá, így végül ez maradt a dal hivatalos címe. Az Unskinny Bob egészen a Billboard 600 lista harmadik helyéig jutott, Angliában bekerült a top 20-ba, az Every Rose Has Its Thorn után, ez lett a zenekar második legsikeresebb kislemeze.

103.9 Rocker felmírja az útinform, hogy az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Aztán Budapest felé még mindig az M7-esen, az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtóágán befejezték az aszfaltozást, ezért azt átadták a forgalomnak, ezzel egy időben viszont lezárták a lehajtóágat, így nem lehet lekanyarodni a 7-es főút felé, kerülni a Pákozdi pihenőn keresztül, visszafordulva lehet. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, és a 11-es főúton Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra lehet számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 3020999039, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már nyomatja is az Iron Maiden, ez a Running Free.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedaccurt.
4: A Sedaccur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedaccur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, és már elmúlt egy óra, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes kedd délutánt kívánok. Hát ugye túl vagyunk a hosszú hétvégén, a pünkösdi hosszú hétvégén, frissen, fitten, fiatalosan, kipihenten nyomatjuk itt a legjobb rockzenékkel. Ha valaki esetleg nem Budapesten van, akkor mondom, hogy www.rockradio.hu, és akkor online streamen is lehet bennünket hallgatni, és érdemes is, hiszen mi itt 0-24-ben heti 7 napon át a legjobb rockzenékkel vagyunk. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, a Creedence Clearwater Revival egyik legismertebb és legerősebb dalával folytatjuk, amely 1969-ben jelent meg, és a vietnámi háború elleni tiltakozás egyik legfontosabb rock himnuszává vált. A Fortunate Son nem csak sláger lett, hanem a teljes ellenkultúra egyik szimbóluma, a vietnámi háborúról szóló filmek és sorozatok szinte kötelező háttérzenévé vált, és a mai napig az egyik legismertebb protest songként tartják számon, azaz tiltakozó dalként. Ez a Creedence Clearwater Revival és a Fortunate Son.

103.9 Rock FM. Na, hol volt, hol nem volt 1976-ban egy 16 éves gitáros, nevezett Wolf Hoffmann, beszállt egy zenekarba, és ezzel letette a Teuton heavy metal alapköveit. 50 év, több millió eladott lemez, és olyan korszakalkotó himnuszok, mint a Balls to the Wall, a Restless and the Wild, vagy a Metal Heart, az Accept a csúcson ünnepli fél évszázados fennállását. Bizony a banda 50 éves lett, és ennek örömére egy nagyszabású európai turnéval ünnepelnek, mégpedig 2026 végén. A körút különleges vendégei a méltán neves Dynasty és Tail Gunner, a Konvoj Budapestre pedig, igen, Budapestre pedig december 6-án gördül be, egészen pontosan a Barba Negrába. A jubileum apropójából pedig a zenekar idén egy különleges, újravett klasszikusokat és vendégeket felvonultató albummal is jelentkezik, szóval itt is minden együtt van az ünnepléshez. Hát akkor boldog 50-et, Accept Balls to the Wall!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM azt írja az útinform, hogy az M0-as autók déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontban zárva találják a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnemény felé a külső és a leállósáv járható. Az M6-oson Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd-Észak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágot is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Plusz 3629999 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már is folytatja a The Cardigans, ez a

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 FM-a, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt és annak is az utolsó óráját. Mondtam én, hogy gyorsan megy ez a rövid hét, mert ugye a hosszú hétvége után vagyunk, a pünköst hétfőt elhagytuk éppen, hogy csak, és most már kedd délután, 2 óra után vagyunk, úgyhogy hát én azt mondom, hogy ez a hét nagyon-nagyon hamar el fog menni, és már mindjárt a hétvégéről beszélgethetünk megint, de még mielőtt ez megtörténne, addig azért odáig el kell jutnunk, és mi mindig, mindenkor, mindenhol, minden körülmények között a legjobb rockzenékkel jutunk el, mégpedig a Backman Turner Overdrive érkezik, amelynek a You Ain't Seen Nothing Yet című dala a legnagyobb sláger és legismertebb slágere. 1974-ben jelent meg a Not Fragile című albumom, méghozzá részben viccből, mert hogy a legendás dadogós énektéma Randy testvérének, Gerinek szólt, akinek beszédhibája volt, és a zenekar eredetileg csak egy poén felvételt akart készíteni neki, ezük ágában nem volt hivatalosan kiadni, de hát aztán kiadták, és ez lett legnagyobb daluk. Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.

Jöhet a főnök, akinek mindig örülünk, hát úgy hívják, hogy Bruce Springsteen, The Boss egészen konkrétan, aki 2026 elejét már úgy kezdte, hogy igen aktívan indította az évet. Január 17-én ugyanis Light of a Day jótékonysági koncerten lépett fel Red Bankben, New Jerseyben, aztán a hírek szerint 2026-ra új albumot tervez, és új világkörüli turnéra indul, amely érintheti Ausztráliát is, ezen kívül pedig január végén új dalt adott ki, Streets of Minneapolis címmel, nem Philadelphia, ez most Streets of Minneapolis. Na most ugye tudjuk, hogy Bruce Springsteen az nem először emeli fel a hangját a társadalmi kérdésekben, de legújabb dala, a Streets of Minneapolis az utóbbi évek egyik legközvetlenebb és legmegrázóbb megszólalása. A szám René Good és Alex Pretty halálára reagál, két civilre, akiket januárban ICG-tök lőttek le Minneapolisban. Úgyhogy ez a dal erről szól, na de mindegy is. Bruce Springsteen itt van velünk, ez a Dancing in the Dark.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Nos, ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánon is a legjobb rockzenékkel. Klamancsek Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, és hip-hop el fog menni ez a hét. De előtte én mindenkit várok nagy-nagy szeretettel és egy jóféle szerdai Rock délelőttel holnap. Ugyanitt, ugyanekkor, addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok. Ők pedig az Alice in Chains és a Damn Boy.

103.9 Rock FM, vissza a dolgos hétköznapokba, legalábbis ami a keddet, szerdát, csütörtöket és pénteket érinti, hozzáteszem hivatalosan, mert hogy a hosszú hétvége után ez az első munkanap, kellemes délutánt kívánok. Lamoncsek Krisztián vagyok. 30-32 fok, ami jellemzi ezeket a napokat, de csak csütörtökig, pontosabban szerda estig, szerdán jön egy hidegfront, de nem kell megijedni, alig tudja elrontani a ragyogó májusi nyarat. Hát egy pici tavasz lesz belőle egy-két napig, 25-27 fokkal, ha ezt egyáltalán hívhatjuk tavasznak, a ragyogó napsütés nem szűnik meg. Legfeljebb szerdán lehet picit felhősebb az idő, előtte és utána meg megint nem, olyannyira nem, hogy a hétvége közelettével, mert hogy megint mindjárt hétvége van. 27-28-29 fok lesz, legjobb időjárás, legjobb zenék. Ez itt a keddi rock délután.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM a hétvégi kétnapos kamiontilalmat követően rendkívül erős a tranzitforgalom az M5-ös, az M0-as és az M1-es autópálya útvonalakon, írja az Útinform. Az M0-as autóúton Dunaharaszti térségében az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás. Ennek oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbant kamion foglal el egy sávot, a csomópont környezetében minden odavezető út beállt. Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágy térségében egy műszaki hibás kis tehergépkocsi vesztegel a 18-as kilométernél a külső sávban, emiatt torlódik a forgalom, amely kihat az M0-as autóút forgalmára is. Budapesten két baleset történt, az egyik a 8. kerületben a Fiumei úton, a másik a 23. kerületben a Haraszti úton. Hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton péntek estig, lezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a Széher úton, a 17. kerületben a Szabadság utcában, és továbbra is lezárás van a Hősök terén, illetve egyirányosítás az Állatkerti körúton július 4-éig, és sávlezárás a Grassalkovics úton kifelé, ez ma 20 óráig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, utána olvastam, mert nem akartam elhinni, a Lippen utazásnak is vannak törvényei, vagy legalábbis alapszabályok, amelyeket érdemes lenne betartani. Például a Lippen való utazás alapvető iratlan szabálya, hogy adjunk időt a kiszállásra az érkezőknek, és tartsuk be a kultúrát, viselkedést, normáit, és szükség esetén őrizzük meg a nyugalmunkat. Nem tudom, hogy szex közben a nyugalmat meg lehet-e őrizni, ha már az Aerosmith slágeréhez kapcsolódunk. Beszállás, mindig várjuk meg, amíg a Lippen utazók elhagyják a kabint, és csak utána lépjünk be. Gombkezelés. Ha ön áll a kezelőpanel közelében, kérdezze meg a többi utast, hogy melyik emeletre mennek, és nyomja meg a megfelelő gombokat. Persze ne össze-vissza. Távolságtartás. Lehetőség szerint álljunk egymástól kényelmes távolságra, és arcunkkal a kabinajtó felé forduljunk, ne pedig a többi utas arcába bámuljunk. Köszönöm, ezt eddig nem tudtam. Kiemelt udvariasság is van. Hagyományosan a férfiak vagy a fiatalabbak tartják az ajtót a hölgyeknek és az idősebbeknek. És elakadás esetén, ha a lift megáll, ne essen pánikba, használja a kabinban található vészjelző gombot vagy vészcsengőt, és ha a lift rendelkezik vele, hívja a karbantartó szolgálatot. Soha ne próbálja meg magától kifeszíteni az ajtót, vagy kimászni a fülkéből. Fantasztikus okosságok ma is, csak is a Rock FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Így megy ez a 21. században, 103.9 Rock FM és a keddi rock délután, Csonka hét, kedd az első munkanap hivatalosan, pénteken meg már be is fejezzük, sőt, mi több, miket beszélek, péntek délután már megint a hétvégéhez tartozik, és utána szombat és vasárnap. Beszéljünk az időjárásról, ami a legcsúnyább időszakban is ezen a héten, mert hogy jön egy hidegfront szerdán, 25-27 fokos lehet, ez azt jelenti, hogy ettől csak magasabb hőmérsékleti értékeket jeleznek mindenféle előrejelzés. Szóval van egy kis ejnye, ez szerdáról csütörtökre történik, de semmilyen csapadékkal nem jön, pici széllel jön, és egyébként meg rengeteg napsütéssel, csak éppen nem lesz 31-32 fok, wow, ilyeneket beszélni május vége felé, csak 25-27 fok, mintha valami trópusi éghajlat alatt szólna a Rock FM, és utána közelgő hétvége, május 30-a, 31-e szombat, vasárnap megint 28-29 fok. Jó lesz? Szerintem is nagyon rendben van most az időjárás. Közelgő hidegfront ide vagy oda. Útinform legfrissebb, az M0-as autóút keleti szektorán Vecsés térségében az M5-ös autópálya felé két személyautó koccant, a 38-as kilométernél a belső sávot lezárták. Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágy térségében korábban egy műszaki hibás jármű vesztegelt a 18-as kilométernél, már minden sáv járható, a kialakult torlódás feloszlóban van, és az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében két tehergépkocsi és egy kamion koccant, a 27-es kilométernél a sérült járművek a külső sávot foglalják el, a kialakult torlódás jelenleg meghaladja az 5 kilométert, és 4 balesetről tudok Budapestről. A 7. kerületben a Veselényi utcában, illetve a Rottenbiller utcában is történt egy-egy, 23. kerület Haraszti úton van még baleset, illetve a 8. kerületben a Fiumei úton is történt egy baleset. Csak óvatosan a keddi rohanásban, jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

103.9 Rock FM 2025-ben a világ egyik legnagyobb zenei szenzációja volt, hogy először is a testvérek kibékültek, Liam és Noah Gallagher, és aztán van Oasis újra, sőt, koncertek is voltak minimum a brit szigeteken, és aztán tervben volt, hogy legalább átjönnek Franciaország, Hollandia vonalába, de ha már Európába átjönnek, akkor jönnek azért keletebbre is, és az még mindig Nyugat-Európa. Ez jó hír lett volna nekünk is, magyaroknak, de 2026-ra hivatalosan nem szerepelt, hogy az Oasis koncert körutat tervezne, vagy a folytatást tervezné bármilyen értelemben. Azt az albumot azonban tervezték mindenféleképpen, ami a jubileumi 30. évforduló, hiszen a legnagyobb slágerek a 90-es évek közepén születtek, hát egészen pontosan 1996 az, aminek méltó folytatása most 30 évvel később a 2026-os esztendő, ezért nem értem a koncert körút lemondását, vagy nem tervezését, és ezért értem az album megjelentetését. És a három nagy, amivel mindent elvittek, persze egyéb slágerek is voltak még, de ezek voltak a dobogós helyeken a leg-leg-legek, az imént hallott Don't Look Back in Anger, a Champagne Supernova és a mindent vivő Wonderwall. Egyébként az első angol listavezető slágerük 1994-es, és az volt a Some Might Say. Ennyit az Oasisról, még többet a korál munkásságáról, a zenei folytatás a keddi rock délutánban most Balázs Fecó ének hangjával a korál. A kőfalak leomlanak.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton ezekben a napokban péntek estig. Lezárás van a második kerületben a Széher úton és a 17. kerületben a Szabadság utcában. Lezárás van továbbra is a Hősök terén és egyirányúsítás az Állatkerti körúton július 4-éig, és egy sávlezárás is van a Grassalkovics úton kifelé, ez ma este 20 óráig tart. Félpályás korlátozások Budapesten a 12. kerületben a Márvány utcában péntekig, a 4. kerületben a Megyeri úton, korlátozás van szintén a 4. kerületben a Homoktövis utcában és a 15. kerületben a Pestújhelyi úton is. Sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem úton, további sávlezárások még a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton, és korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Keddi rock délután csak is a legjobbakkal. 31 éves a sorozat idén, mert hogy 1995-ös a Friends, vagyis a jó barátok, és az elmúlt 30-31 évben stabilan ment a világ különböző televízióiban. Ezzel párhuzamosan akkor a The Rembrandt slágere, az I'll Be There For You is 31 éves, és ha valaki azt gondolná, hogy ők pont a 90-es évek kellős közepén kezdték a karriert, nem, a 90-es évek elején, és az első nagy slágerük az volt, hogy Just the way it is, baby. Klamancse Krisztián vagyok, 17 óra után a zenei folytatás, ZZ Top.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
3: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
5: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM és a keddi rock délután a kánikulában, mert hogy 30-32 fok a napi csúcs, nem csak ma, hanem esetleg még holnap is, de szerdán jön egy hidegfront, és a hidegfront után már csak, de kellemes ezt kimondani, csak 25-27 fok lesz, hogy aztán hétvégére megint visszajöjjön a 29-30 fok. Szeretem az ilyen időjárás jelentéseket, ráadásul fél mondatban el lehet mondani, a kánikulából átváltunk a langyos melegbe, a langyos melegből meg visszamegyünk a kánikula közeli állapotba. ZZ Top és a munkásság a 80-as évekből, nem csak a Gimme a Your Lovin', hanem a pontosan 40 éves évforduló, amit majdnem minden nap elmondok itt a rock délutánokban, hiszen ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban van az Afterburner album összes évfordulója. 1985-ben jelenik meg a nagylemez, és róla például a Legs vagy a Sleeping Bag ugyanúgy óriási siker az elmúlt hónapokból, mint most májusban a Rough Boy, sokak szerint minden idők legjobb rock balladája. És tényleg bitang jó volt a dal, mondjuk a slágerlistákon egyébként nem helyezkedett annyira komolyan, mint amennyire komolynak tűnik az elmúlt 40 évből, hogy a gitárszólót, a gitárjátékot hogy oda teszik, hogy a vokál mennyire a háttérbe szorul, pedig mégis jelentős, mert hogyha nem lenne benne ének, akkor egy instrumentális dalról beszélnénk, de hát az meg akkor nem a texasi ZZ Top lenne. Szóval legendás évfordulók, ami a nagylemezt és a ZZ Top ügyeletes slágerét, a Rough Boy-t illeti, és hát az egész 80-as évek munkássága, ami önmagáért beszél. Útinform legfrissebb 17 óra után az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágy térségében korábban egy műszaki hibás jármű vesztegelt a 18-as kilométernél, most arra ugyan mindkét sáv járhatóvá vált, a torlódás, amely főleg az M0-áson volt szembetűnő, lassan oszlik, de még mindig majdnem 4 kilométeres. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében két tehergépkocsi és egy kamion koccant korábban, a 27-es kilométernél a sérült járművek a külső sávot foglalják el még mindig, a kialakult torlódás közben meghaladja már a 7-es kilométer. Budapesten továbbra is helyszínelnek a 7. kerületben két balesetnél, az egyik a Veselényi utcában, a másik a Rottenbiller utcában történt. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, ha igazi zenei nagyságokat kell említeni a hard rock heavy metal műfajból, akkor Pokolgép az elmúlt percekben nem kisebb cím birtokosai, mint a hazai úttörők, akik a hard rock heavy metal műfajt elkezdték a 80-as évek közepén, és ezt a címet már sosem lehet tőlük elbitorolni. És vannak különböző vetélytársak Vasfüggönyön innen, vagy Vasfüggönyön túl, hát akik túl voltak, azoknak egy picit jobban ment a szekér. A 70-es években nem biztos, de a 80-as, 90-es években egészen biztos. A most következő együttes eddig 17 stúdióalbumot, 4 válogatásalbumot, 9 koncertalbumot és 4 korlátozott példányszámot lemezt készített. 2002-ben Ivor Novello díjat kaptak, pályafutások elismeréseképpen pedig a Hollywood's Rock Hawk őrzi az együttes tagjainak kézlenyomatát, és eddig 3-szor jelölték őket Grammy-díjra. Hölgyeim és uraim, Iron Maiden a Rock FM-en most!

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton ezekben a napokban péntek estig. Lezárás van a második kerületben a Széher úton és a 17. kerületben a Szabadság utcában. Lezárás van továbbra is a Hősök terén és egyirányúsítás az Állatkerti körúton július 4-éig, és egy sávlezárás is van a Grassalkovics úton kifelé, ez ma este 20 óráig tart. Félpályás korlátozások Budapesten a 12. kerületben a Márvány utcában péntekig, a 4. kerületben a Megyeri úton, korlátozás van szintén a 4. kerületben a Homoktövis utcában és a 15. kerületben a Pestújhelyi úton is. Sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem úton, további sávlezárások még a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton, és korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, ha valaki a kánikulát érezte a hosszú hétvégén és ezekben a napokban, akkor az jól érezte, 31-32 fokos csúcsokkal. A hosszú hétvégén lehet, hogy még mindez csak 28-29 fok volt, de az sem kevés. Ebből lett a 31-32, szerdán jön egy hideg front, ez egy picit visszaveti a meleget, de semmiféle csapadékot, dörgést vagy villámlást nem hoz. Pici szelet, igen, és hát persze, ha hideg front, akkor elhűti az időjárást. A napi csúcsok 25-27 fok körül alakulnak csütörtökre és péntekre, hogy utána megint a hétvégén 28-29 fok legyen. Na jó, jó, de búcsúzik a május ezen a közelgő hétvégén, és utána mi várható júniusban, mert hogy a hónapot úgy is szokták nevezni, a nyár kezdete. Marad a következő hét elején is a 28 fokos nagy átlag, szinte minden nap.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Könyvtöd voltam! Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM vissza a 80-as évekbe, és annak is a kellős közepére, amikor a Prognózis Magyarországon szuper sikerré tette ezt a dalt. 1985 nyara volt, és mi volt akkor nyáron? Hát tele volt a város szerelemmel, tele van a város szerelemmel. Azóta sem múlt el az érzés, és azóta is minden egyes nyáron vannak ezek a tipikus nyári slágerek, akár a rock műfajból is, amiről beszélünk. Majdnem a 80-as évek közepe, az évszám ebben az esetben egyel előbb, 84, amikor a Works album megjelenik, és a Queen tagok figyelgetik a lemezeladásokat és a rádiós játszási gyakoriságokat, és elégedetlenek az album sikereivel. Az albumról kimásolt dalok sem úgy futnak, mint mondjuk pár évvel előtte, amikor a Queen kétszer is vezeti az amerikai slágerlistát. És mégis a rajongók szerint ennyi évtizeddel később is minden idők egyik legjobb albuma a Works album, és minden idők egyik legjobb slágere ez a dal az albumról. Radio Gaga.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton ezekben a napokban péntek estig. Lezárás van a második kerületben a Széher úton és a 17. kerületben a Szabadság utcában. Lezárás van továbbra is a Hősök terén és egyirányúsítás az Állatkerti körúton július 4-éig, és egy sávlezárás is van a Grassalkovics úton kifelé, ez ma este 20 óráig tart. Félpályás korlátozások Budapesten a 12. kerületben a Márvány utcában péntekig, a 4. kerületben a Megyeri úton, korlátozás van szintén a 4. kerületben a Homoktövis utcában és a 15. kerületben a Pestújhelyi úton is. Sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem úton, további sávlezárások még a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton, és korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039. We'll be right back.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton ezekben a napokban péntek estig. Lezárás van a második kerületben a Széher úton és a 17. kerületben a Szabadság utcában. Lezárás van továbbra is a Hősök terén és egyirányosítás az Állatkerti körúton július 4-éig, és egy sávlezárás is van a Grassalkovics úton kifelé, ez ma este 20 óráig tart. Félpályás korlátozások Budapesten a 12. kerületben a Márvány utcában péntekig, a 4. kerületben a Megyeri úton, korlátozás van szintén a 4. kerületben a Homoktövis utcában és a 15. kerületben a Pestújhelyi úton is. Sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem úton, további sávlezárások még a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton, és korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93 Rock FM, ha valaki a kánikulát érezte a hosszú hétvégén és ezekben a napokban, akkor az jól érezte, 31-32 fokos csúcsokkal. A hosszú hétvégén lehet, hogy még mindez csak 28-29 fok volt, de az sem kevés. Ebből lett a 31-32, szerdán jön egy hideg front, ez egy picit visszaveti a meleget, de semmiféle csapadékot, dörgést vagy villámlást nem hoz. Pici szelet, igen, és hát persze, ha hideg front, akkor elhűti az időjárást. A napi csúcsok 25-27 fok körül alakulnak csütörtökre és péntekre, hogy utána megint a hétvégén 28-29 fok legyen. Na jó, jó, de búcsúzik a május ezen a közelgő hétvégén, és utána mi várható júniusban, mert hogy a hónapot úgy is szokták nevezni, a nyár kezdete marad a következő hét elején, és a 28 fokos nagy átlag, szinte minden nap.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, ennyi volt a keddi rock délután, nem csak hosszúlábú asszonyoknak, kevésbé hosszúlábú asszonyoknak is. Bűni Szili most a műsorvezető, és 8 és éjfél között megint dübörög a Rock the Night, ahogy szoktuk. Csonka hét van, így aztán hip-hop szerda lesz holnap. Szerdai rock délután után csütörtöki és pénteken már megint a hétvégéről beszélünk. Plamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, búcsúzáshoz Starship, It's Not Enough.

estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockplegykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Május 26-án ma van az év 147 napja, vagyis már túl vagyunk az év egyharmadán, de még 219 nap áll előttünk, tele lehetőségekkel. No, hát ma ünnepel Fülöp és Evelin. Érdekessége, hogy a Fülöp név görög eredetű, jelentése lóbarát. Nagyon szép. Az ókori görög kultúrában a ló, a szeretet, az előkelőség és a harciasság jele volt. Úgyhogy lóra, és akkor jönnek a földkerekség leges-leges legnagyobb rockslágerei.

103.9 Rock FM, lássuk, hogy ki a ma született. Bárányunk, aki 117 éve született, és az egyik legnagyobb western hőse volt gyerekkorunknak. No, 117 éve született John Wayne, a western filmek koronázatlan királya. A The Duke néven ismert amerikai színész több mint 170 filmben szerepelt, és egy egész generáció példaképe lett, bár gyakran alakított kemény férfiakat, a való életben kedves és elkötelezett ember volt, aki szenvedélyesen támogatta az amerikai veteránokat és a rákkutatást is. Utóbbi nem véletlen, hiszen maga is hosszú ideig harcolt a betegséggel. Szóval 117 éves lenne a mai napon a western koronázatlan királya, azaz John Wayne.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: 93 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd Szili, és ismételten vendégált a házhoz, mégpedig Kőszegi Zsolti, a legendás Kőszegi Zsolti, az S-Modell egykori énekese és a későbbi Eckhúz zenekar énekese, de most nem ebben a minőségében jött hozzám el, hanem abban a minőségében, hogy a 12. Vagabond Korzó jön létre június 6-án szombaton Dunaharasztiban, amely egy olyan rendezvény, ami gyakorlatilag egy ilyen városi önfinanszírozás, és az emberek nagyon szeretik. És hát nyilván No Man Is Oven benne van a nevében az, amiről szól. Az emberek, ez egy ilyen nagy sétányt képzelek el, és az emberek sétálnak és zenét hallgatnak. Hello Zsolti!
1: Hello, sziasztok! Szervusz, Szilu! Mindenkinek is tudom ajánlani a Vagabond Korzót. Neked is.
0: Ilyen röviden,
1: az egész az körülbelül úgy néz ki, hogy egy ilyen nagy zömítmény idén 6 színpad lesz, egy ilyen összművészeti fesztiválról beszélünk különben, aminek persze hát a saját habitusomból és az ismeretségi körömből adódóan azért zömmel zenei produkciók vannak, ezért vannak lerakva a színpadok. Idén több mint 2 tucat előadó fogja megmutatni magát. De ezen kívül fotógalériák lesznek, hosonló fotóknak hívjuk őket, most már jó ideje, mert a fotósok, fotoművészek, akik hozzák ki a művéket, rájuk van bízva, és a térbe odarakják le a képeket, ahova csak akarják, és a saját kis performance-szerű akármivel is éppen készülhetnek, mert volt már erre is példa. De hát egy csomó-csomó minden van, és mindenféle zene, tehát szándékosan a népzenétől, a punkig, a hardcore-tól, a hip-hopig, minden.
0: De ezt úgy képzelem ezt, egy ilyen mini kapolcsnak képzelem el.
1: Ezt ugye? Sokan mondták már, sokan, sőt, voltak olyan bókok is jó néhányszor, hogy akik sokat járnak külföldiába, ilyen olyan helyekre, hogy a Franciaországban, a déli részen vannak a kisvárosokban ilyenek.
0: Aha.
1: Hogy itt konkrétan a két legtávolabbi színpad között 800 méter a távolság. Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy az az 5-6-7 ezen ember az így zömül, és óvályog, mint a kematokszos, és keresi éppen azt, amit szeretne meghallgatni, és pont ez a lényege, hogy a keveredésnek, meg a szándékos stíluskeverésnek, hogy találkozzanak az emberek olyan stílusokkal is, ami a komfortzónáikon kívül van.
0: Aha.
1: Tehát álljanak meg népzenét hallgatni, vagy aki rocker, akkor az akadjon bele egy jazz produkcióba, vagy éppen komoly zenébe, tehát hogy és működik is.
0: Aha,
1: tehát, hogy
0: aha.
1: A visszhangok azok mindig olyanok, hogy apám, hát én sosem ültem volna le, hogy Bartókot hallgassak, mert volt egy zongoraművész barátom. És hát ez nagyon durva.
0: Tehát,
1: de jó. Mert hogy ki kell nyitni a szemeket, meg a füleket. De erről szóval
0: ez most a 12. alkalommal jön létre. Mi volt, ami erre inspirált, vagy erre mutatott utat, hogy kell Dunaharasztin egy ilyen fesztivált csinálni? Mert hogy gondolom, ti arrafelé lakó emberek vagytok, vagy
1: hát
0: vagy
1: én mindenféleképpen, és hát az én fejemből pattant ki ez a hókonfitty ötlet, hogy kéne egy olyan fesztivált szervezni, mi olyasmi, mint egy utcazenei fesztivál, de a mainstreamen kívüli művészek is tudják megmutatni magukat, tehát akik nincsenek a rádióban, a televízióban sehol, viszont kitűnő muzsikusok műfajtól függetlenül te is ismersz több
0: száz ilyet szerintem. Minden évben kísérlek.
1: Lépten nyomon találkozunk ilyenekkel, és nem tudnak, vagy nem akarnak feljebb kerülni, mert hogy nekik jó, tehát az underground az ilyen, tehát hogy pont ott készülnek a kafa dolgok. De minden ezek ellenére vannak rendszeresen azért hívó nevek is, idén például a Vadfutik lesz az egyik, akik lelkületben teljesen közel állnak ehhez a Vagabond Korzós dologhoz.
0: Igen, csak ők népszerűbbek lettek az átlagosnál.
1: Kétségtelenül, de még mindig stílusosak.
0: Ja, abszolút.
1: Hát
0: ők az underground mainstream-je.
1: Így van, de például lesz a Lovasiban D1-szál gitárral, vannak olyan zenészek, akik mainstream zenekarból érkeznek, de saját projektekkel. Ilyen például a Gerdes is Faszi barátom, a Marlboro Man című zenekarával, vagy éppen most éppen a Roy és Adamból jön a Tim Hanks duóval, úgyhogy ők is nagyon várják, viszont jön az Ádám is a Zsiván Jazz-zel.
0: Azt az egész.
1: Tehát, hogy ő is lesz. Viszont lesz a Vasicsek Janinak most a Panoptikon című műsora most debütált éppen az Akvába a hétvégén, és itt lesz a következő koncertjük, ahol is Little G, ugyanúgy a Gerdesics Feridobol, akkor a Zolika billentyűzetet is elég érdekes
0: mozsikusok vannak. Hát itt aztán mindenki tényleg ott lesz. Ez elképesztő. Nehéz egy ilyet összeszervezni, hogy ennyi, hát igazából mondhatom, hogy underground sztárral dolgoztok együtt.
1: Hát fejben nehéz.
0: fejben
1: könnyű a maga, az összehajtogatása, az egy kicsit macerás, de hát ez a saját mazoizmusunk már, hogy szeretjük ezt csinálni.
0: Igen, hát ez egy nagyon pozitív dolog ebben a dolog. Te is mesélj egy kicsit az attitűdről, a hangulatról, mert ugye mondta, 800 méter van két színpad között, és hány színpad van az idén? 6 színpad van, hát az a gyakorlatilag
1: van egy gerincút, ahol is 1, 2, 3 majdnem 4 helyszín van, és akkor egy kicsit elágazásokban találhatok még ilyen-olyan produkciók is, helyszínek.
0: És ez egy ilyen nagy egyenesben van Dunaharaszti?
1: Igen. Tehát, hogy ez van az Erzsébet utca, az egy ilyen, nem is főút, de én szeretem, ha ott lakok. Tehát ez sem egy utolsó szempont.
0: Igen.
1: De hát mégis a belvárosba, a Baktai Ervin térre vezet, ahol is az úgynevezett nagy színpadja van a rendezvénynek.
0: Óriási. És a lakók azok mennyire nyitottak erre, vagy turistáik azok vannak? Tehát, hogy mennyire szól ez a helyieknek? Nyilván ez nem csak a helyieknek szól, azt gondolom, hogy ezt tippelem. És az ott lakók mennyire bírják azt, hogy hangosságban?
1: A lakóknak a 99,9%-a az örül neki, tehát hogy felajánlják a kerítéseiket, hogy a nyugodtan rakhatunk bármit. Van olyan, akinek az udvarába lehet bepakolni, kipakolni, tehát hogy teljesen készségesek. Egy-kettő itt is van, mi mindenhol máshol, tehát hogy szálkák azért megvannak, de hát van, viszont nem lehet mit kezdeni, tehát hogy nem tudsz olyat csinálni, mi mindenkinek tetszen, nem is akarok.
0: De alapvetően
1: mindenki. Tehát, hogy most már egy jó néhány éve azért elég sokan jönnek, főleg a fővárosból, mert sikerült tudatosítani, hogy azért a Dunaharaszti nem a világ vége, hanem konkrétan a Népligettől busszal 28 perc. Tehát, hogy nem egy halál utca, közvágóvidról hívvel meg 30. Tehát, hogy körülbelül, és leszállsz a hívőről, lépsz kettőt, ott van egy fagyizó, eszel egy fagyit, és mire odaérsz, addigra már benn vagy a forgatokban, és nyúlsz.
0: Ez nagyon jó. Vannak ilyen rekordok minden fesztiválnál, hogy milyen messziről jöttek emberek. Nektek vannak ilyenek, hogy mondjuk, tudom, New Yorkból hazajön ezért?
1: Ja, nem tudom.
0: De biztos van ilyen, nem?
1: Szerencsére olyan sokan vannak, hogy nem nagyon tudunk mindenkivel kommunikálni. Lehet, hogy van ilyen hozzám, mondjuk még ilyen sztori nem érkezett. Olyannak vannak sokan most már évek óta, akik még ugye a Dunapart az nincs messze, tehát jönnek hálózsákkal, mint a klasszikus fesztivál időben, jönnek hálózsákkal, begobózkodnak, és akkor éjszaka lemennek a Dunapartra, és akkor ott héderelnek, és akkor másnap megindulás.
0: Hát ez nagyon romantikus. Ennek van a fesztiválnak egy romantikája.
1: A leges-leges legfontosabb információ szerintem, hogy a Vagabond Korzó ingyenes.
0: Igen.
1: Tehát, hogy, és ezért megéri akár messziről, vidékről, tehát tényleg tudok pécsiekről, szombathelyekről, akik így járnak fel, vagy kocsival jönnek és fennalszanak, mert hogy annyi minden és annyi mindenki van, akinek ha csak egyszer fizetett ki a fővárosban a belépő árát, abból itt a Vagabond Korzón egész nap el vagy. És azon kívül még 24-25-26 teljesen más dolgot is láthatsz és hallhatsz. Tehát, hogy ezért
0: jó, ilyen. Hát akkor kivesézzük ezt a kis Vagabond Korzót, mert a 12. Vagabond Korzó június 6-án Dunaharasztiban, ahogy ezt az ember megszokhatta. A vendégem pedig Kőszegi Zsolti barátunk, aki az Echoes és a S-Model zenekarok egykori énekese volt. No, kérem szépen, kicsit muzsikálunk, és utána azonnal visszajövünk a Vagabond Korzóval.

0: 139 Rock FM, a vendégem Kőszegi Zsolti, az egykori S-Modell és Eghúz zenekarok énekese, aki arra adta fejét, hogy megszervezi idén is a 12. Vagabond Korzót. Június 6-án szombaton Dunaharasztiban lesz ez, ahol elfelejtettem, hány színpad? 6 színpad? Ja, akkor nem felejtettem el. 6 színpad és egy Rahedli zenekar. Te Zsolti, hogy jön egy ilyen létre? Mert mondtad, hogy ingyenes a fesztivál, de akkor miből és hogyan kell ezt elképzelni, ezt az egészet?
1: Tehát szerintem
0: nem akarok a zsebedbe turkálni. Nem,
1: hát abba turkálsz. Van benne két papír zsebkendő, meg azt mondom, egy 500-as. Igen, de az már elég gyűrött, azt régóta hordom ilyen kabala pénzként. És a bankkártyám is hasonlóképpen néz ki. No, tehát, hogy ez a legnehezebb, de mégis legkönnyebb, és szerintem a legérdekesebb része a Vagabond Korzónak maga a finanszírozás. Mert hogy szándékosan nem pályázunk, meg pályáztunk soha sehova senkihez. Az önkormányzaton nagyon-nagyon sok segítséget kapunk, mind anyagilag, mind pedig fizikálisan. Tehát, hogy az első alkalommal én, amikor ezt így beakadt nekem, hogy kéne egy ilyet csinálni, így bementem a polgármesterhez, és akkor mondtam, hogy hát nekem van egy olyan ötletem, hogy úgy hívják, hogy Vagabond Korzó, és megcsinálnám. Ugye akkor még aztán talán 4 színpaddal, 4 helyszínnel. És az volt a válasz, hogy jó, persze, én adok erre. Megkérdezte a jegyzőt, hogy mennyi. 2 forint 40 fillért tud adni az önkormányzat, a többit azt szedjétek össze, de az összes utca, bármit lezárunk, megcsinálunk, összepakolunk, szétpakolunk, segítünk bármiben. Tehát, hogy az első pillanattól kezdve szörnyen pozitív a hozzáállás az önkormányzatról, és ezért nagyon hálás vagyok. Tehát én beszélgetek más szervezőkkel, és mindenkinek van nyugja, hogy ez az nyekerek, az nyekerek,
0: nem,
1: az
0: nem
1: nyekerek.
0: Akarja, nem hálás.
1: Persze, és itt meg nagyon. És hát utána pedig jön a sok kilincselgetés, kopogtatás, tárgyalgatás, beszélgetés, mert hogy idén is körülbelül 120-140 támogatója van a Vagabond Korzónak.
0: Azt az eget,
1: úgy képzeld el,
0: hogy a... Ezek helyi vállalkozók gyakorlatilag?
1: Nincs csak, tehát nem mind, de zömmel igen. Tehát zömmel igen. Tehát most idén már eljutottunk odáig, hogy ők keresnek, hogy szeretnének részesedni a dolognak. És ettől van egy ilyen különleges rezgésszáma magának az eseménynek. Mindenki kicsit magáinak érzi innentől kezdve. És tényleg úgy kell képzelni, hogy a városi órásmestertől kezdve a nagyobb, nem mondom ki milyen cégek, ki habitusához képest, vagy éppen zsebéhez mérten, vagy jó szándékához mérten támogatja a Vagabond Korzót. És ami mindig is meglepődtek, mert meglepődnek, hogy nincsenek, mint minden fesztivál, nincsenek kvóták, nincsenek reklámprojektek, hogy akkor ez ennyibe kölni, hanem azt hozol ki, ha akarsz, kitelepülsz, ha akarsz, Molinót hozol, akarsz.
0: Valójában nem is nagyon várják el, hogy mondjuk hogy be legyen mondva egy színpadon a neve.
1: Nem,
0: hogy,
1: nem hogy semmi, az semmi. Az megszokott, hogy Molinók vannak, akkor csinálok az utolsó héten még egy ilyen összegző flyert, és akkor azt osztogatom az internetes hozzáféréseken, hogy neki köszönjük az idei évet. Tehát mondom, ez tavaly 120-valahányan voltak, most még többen vannak, mert vannak szerencsére újak is, így jönnek.
0: Ez nagyon király. Ez nagyon király, hogy ez egy ilyen közügy lett Dunaharasztin, a Vagabond Korzó.
1: Érdekes különben, tehát hogy nagyon sokat beszél mindenki a közösségekről, meg a közösség erejéről. Hát itt a Vagabond Korzó az pont ez pont erről szól. Ez pont erről szól, és mind a magán az eseményen is. Tehát, hogy nem egyszer van majdnem, hogy minden rendszeres, majdnem minden alkalommal, hogy oda jön egy házas pár, hogy kezemben nyom 10 000 forintot, hogy hát figyelj, hogyha én azért a parkba mentem volna, akkor nem tudom, taxit kellett volna bérelni, vagy nem iszok, vagy ott is belépő, minden. Ők úgy gondolták, megbeszélték az anyával, hogy ők adnának nekem egy 10 000-est.
0: De jó fej.
1: És akkor ilyenkor az a 10 000-es, az nem az én zsebembe kerül, hanem oda sétálok mondjuk a Fekete Jencihez, aki eljött 1 forint 40 fillérért, játszani, mert ő is szeretett lenni, és majdnem, sőt, eddig majdnem mindig itt volt, és akkor adom neki, hogy figyelj, most jött egy kis pénz, akkor te mondtam, most ennyivel több a gáz. Tehát, hogy ez egy ilyen, ez
0: van ilyen, ilyen érdekes
1: szívdobogós sztori.
0: Tényleg az. Gratulálok hozzá, hogy ez így eszetekbe jutott, és hogy így végigviszitek, és hogy működik 12 éve ez a dolog. Egészen páratlan, azt gondolom. És akkor ezt úgy kell képzelni, hogy megyünk az utcán, balra a színpad, jobbra kirakodóvásár, tehát vannak azért...
1: De milyen kirakodóvásár,
0: az nincs is.
1: Tehát az nincs is. Kiteringek vannak. Tehát ital. Aha. Tehát a helyszíneknek is a fele az eleve létező kocsma, bisztró, étterem mellé van lerakva, hogy ott az ottaniak, és a többi neve kitelepülés van, és vagy kávézó a teraszán van, és a többiek meg kitelepülnek. Tehát ez nem egy ilyen, nem ilyen kirakodó, nem szándékosan nem szerettem volna ilyen kirakodó vásárosira tekerni ezt a dolgot, mert jelentkező mindig is van, tehát, hogy aki a sipos segülótól kezdve a tejbe grízes szendvicsig mindenféle szeretne árulni, de ez nem az. Tehát, hogy és még akkor is, hogyha mindenki adna, nem tudom, 5 forintot, hogy helybérlet, és még ő is jó jár, tehát, hogy ilyen nincs. Tehát itt mindenki foglalkozom a művészettel, jöjjenek, menjenek. Tehát,
0: fú de jó. Zsoltikám, azt mondd meg nekem, hogy ennyi szervezés mellett megengeded-e magadnak azt a luxus, hogy te is fellépjél a saját fesztiválodon? Mert hogy ugye ezért neked igen, köszönhetünk olyan zenekarokat, mint az Esmodell, meg az Echoes, és valójában ugye most legutóbb már a Joker Care Tribute zenekarokban láthattunk, ugye?
1: Igen.
0: Ez van még?
1: A Joker Care Coverben, tehát papíron létezik, valóságban még nem annyira, de azon vagyunk, hogy majd összefújjon a szél minket megint, mert jók azok a dalok.
0: Hát hogy ne?
1: Jók azok a dalok.
0: Igen.
1: És azért szerintem még mi is jók voltunk ahhoz, hogy méltóak voltunk, hogy a dalokat eljátsszuk. Hát most egy picit szüneteltetve van, de aztán majd folytatódik biztos.
0: Jaj, de jó. És mennyire vagy aktív zeneileg, mert mondtad, hogy a Bacsa Gyuszival játszotok néhányszor.
1: Igen, most is majd fogunk a minden vagabond korzókó, és most az utóbbi időkben mi vagyunk a záró projekt.
0: Na, mesélj,
1: van egy
0: mesélj.
1: Ilyen Gyuri Borozó nevezető helyszín, ami mindenkinek a kedvenc, tehát végig is az Origó.
0: Aha.
1: A Vagabond Korzon, és ott annál a Gyuri Borozó Virabaj színpadnál mi szoktunk lenni az utolsó csapás, a Kóklersz nevezetű triumvirátussal, ami a nevében is hordozza, hogy Kóklerek vagyunk. Ez annak idején azért találtam ki, mert hogy minket nem érhet támadás, mert mi felvállaltan hibázhatunk, ronthatunk, hülyeskedhetünk, ha kell, akkor akár még kézre is állhatunk, bár erre még nem volt példa, de sosem lehet tudni, hogy mi lesz. És akkor mindig a Kóklerszel zárjuk, ahol is a Boda Gábor zivatar barátom gitározik, a Bacsa Gyuszi billentyűzik, én meg ordibázok, és mondom, ami éppen eszembe jut.
0: Óriási Vagabond Korzó, kérem szépen, egészen pontosan június 6-án Dunaharasztin, ahol 6 színpadon egy rahedli muzsikus és minőségi zenész underground művész lép fel, és a vendégem pedig Kőszegi Zsolti, aki mindezt elmeséli nekünk. Még egy kanyarra visszatérünk, egy kis zene után itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 103.9 Rock FM, hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Bűri Szilárd, és itt a Rock the Night-ban a vendégem nem más, mint Kőszegi Zsolti, a 12. Vagabond Korzó főszervezője, amely június 6-án szombaton Dunaharaszti főutcáján lesz megrendezve 12. alkalommal. 6 színpadon egy csomó zenész, akik élnek, halnak azért, hogy muzsikáljanak, és mondtad itt a szünetben, hogy ugye nagyon nehéz ugye dönteni, hogy kilépjen fel, mert ugye rengeteg ajánlatot kaptok, és rengeteg levelet, hogy ugye jönnétek, és mi alapján megy a szűrés egyáltalán?
1: Tehát tényleg nagyon-nagyon sok jelentkező van, és akitől most is elnézést kell kérnünk azért, hogy nem vehetnek ezt a Vagabond Korzón, de hát tehát szűkösek a lehetőségeink, ez egyáltalán, és mind a mellett, hogy nagyon sok olyan, hogy mi eljövünk ingyen, és ilyen szerint nem csak a pénzről van szó, hanem arról, hogy van egy olyan láke, egy olyan feeling, amit mindenféleképpen tartani szeretnénk, és ezért azért minden ki és minden nem férhet bele, ez teljesen érthetően.
0: Így van.
1: Tehát annyi, mert próbálom meg olyan színesek lenni, hogy igyekszünk különböző műfajokból is csak 4 vagy 5 féle verziót, vagy féle csapatot, vagy azt is különböző verzióját bemutatni, vagy látószögét, vagy eljátszó hangulatát bemutatni, hogy nem fér bele több, tehát hogy nem tudunk többet.
0: És stílusokban ugye mondtad, hogy a punktól a jazzig, a rockig minden elmegy, ebből mindig az aktuális népszerűségi listán fennlevő embereket hívjátok?
1: Nem.
0: Mi alapján lehet egyáltalán eldönteni egy fesztiválra, ki az Isten lépjen fel? Hát
1: most
0: mindenki.
1: Már jó ideje úgy van, hogy egyesületként csináljuk, mind a finanszírozás miatt, mind pedig a szervezés miatt azért nagyon, tehát egyedül vagy ketten a feleségem, amikor csináltuk évekig, vagy a gyerekeim egy 4-esben, akkor az elég macerás volt, tehát akkor néhány ráncot azért összegyűjtöttünk, de most már egyesülettel csináljuk, tehát mindenki megvan a feladata, mindenki segít, mindenki dolgozik, mindenki különböző dolgokkal foglalkozik, és a zenekarokat is együtt bíráljuk el, és úgy döntjük el, hogy ő most jöjjön, vagy ne jöjjön, vagy valamit, vagy valamelyik egyesületi tagnak van ajánlása, és akkor azt megdumáljuk, és akkor ez így.
0: Meg nyilván halljátok, hogy ki a jó és ki nem.
1: Hát azt halljuk. Tehát, hogy azért nem,
0: van egy minőségi alapja is ennek a dolognak.
1: Fülünk az mindenféleképpen van természetesen. Meg hát van egy olyan bevált vagabond korzózizmus szerintem, vagy nem tudom, hogy hívjuk az izmusokat, különben utáljuk, hanem van egy olyan rezgészem, amit nem szeretnénk lejjebb tekerni.
0: Aha, de meg egy minőségre. Igen, ezt a minőségre utalsz ezzel. Na halljuk ki, hogy kik lesznek, ugye már mondtad, hogy az idén is van Roy és Ádám, pontosabban 2 színpadon, 2 külön.
1: Persze.
0: De ugye mind a kettő a saját zenekarával, az egyik a Zsivány Jazzzel, a Roy pedig ugye a Team Honkszal, amit ugye most a Vivian-nel alakított.
1: Nagyon, és
0: kik lesznek még?
1: Azon kívül lesz olyan, hogy amit említettem, a Gerdes és Faszinak a Marlboro Man, vagy a Vasicseknek a Panoptikon című projektje, természetesen a Vadfrutik, mint nagy hívónév. Most idén kipróbáljuk azt is, hogy eddig én egy kicsit ellene voltam, hogy hangszer nélkül ne nagyon csináljunk projektet, de most az egyesületből azért egy kicsit meggyőztek, hogy új szelek fújnak, fiatalok vannak, és akkor most lesznek hip-hoposok is, még pedig a Grasa és a Hazetomika nevezetű két srác fogja megmutatni, hogy milyen az a hip-hop, amit ők képviselnek.
0: De nagy.
1: Tehát, hogy ilyet is, hogy megpróbáljuk a tizenéveseket egy kicsit kirángatni, hát ha oda mozdulnak. Azon kívül van olyan, hogy egyik helyszínen ott például ilyen szóló egyszálgitáros projektek lesznek, ahol is az Urbán Nadina nevezetű hölgyem van.
0: Tudom ki, igen.
1: Edinát ismerjük, egyszer gitárral, Fekete Jenci természetesen,
0: persze.
1: Szekeres Andris.
0: Hát persze, természetesen.
1: És akkor itt ez
0: Junkiesból.
1: Igen, Junkiesból. Itt például ezen a színpadon egy olyan teljesen véletlenül a munkámból adódóan futottam bele egy ilyen zenekarba, ahol is egy gitáros és dobos 12 éves fiú van, akik saját számokat játszanak.
0: Azt az
1: nagyon
0: eget.
1: Kemény.
0: Egyszer gitár,
1: dob, és ketten nyomják, és 12 évesek, és ők fogják kezdeni ezt a szimbólt, délután 2:30-kor, de érdemes lesz odajönni, mert dög lesz tud nagyon, és rockot nyomják, tehát nyomják, hogy nagyon jó. Nagyon jó.
0: De jó, meg vannak fertőzve a rock'n'roll-nál.
1: Azon kívül lesznek még egy új aránynak fiatal társat, az Art of Beats nevezetű zenekar. Utána, az nagyon jó, Ferenci Borának, a Gyuri lányának lesz a country zenekara. Én elneveztem Ferenci Bora bandának.
0: Hogy, és ő hogy hívja?
1: Még nem talált ki nevet, tehát beszélünk, hogy még nincs neve. Épp most olvastam, hogy lesz a Kubuciban, lesznek majd a Gyuriék.
0: Igen, és
1: is lesznek, mert hogy lesz egy ilyen...
0: Ferenci Bora banda, jó névezte.
1: Szerintem is.
0: Szerintem maradjon.
1: Szerintem maradjon, ezt majd a Borával megbeszélem úgyis. Itt lesz ezen a színpadon, lesz majd a Zsiván Jazz a Nagyádiékkal, és itt lesz majd a Lovasi Bandi egyszergitár.
0: Nem mondod.
1: És
0: azt az egész, hát nagyon
1: ez
0: jó.
1: Ilyen ültetőszínpad lesz, az Andris menedzserének az volt a kérés, hogy ez legyen egy olyan feel, és természetesen miért ne. Hát ennek is egy megy bele, hát sátorfedés lesz, tehát ez egy kicsit ilyen bensőségesebb helyszín lesz.
0: Nagyon jó, bírom.
1: Akkor azon kívül van Murderhead.
0: Ja, az Motorhead tribute, igen.
1: Mini kell a barátság című dolog.
0: Tehát, nagyon jó, Török Ádi öröksége.
1: Öröksége, így van. Utána Led Zeppelin.

0: Én nem is láttam személyesen, de ment a táncház, és az egyik színpadon a proszektúra játszott. De még nem kezdtek el, és a punkgyerekek megsétálgattak, és a nénikék, a rakott szoknyás nénikék lekérték őket, és van készültek olyan fotók, hogy a taraős punkok táncolnak a névviseletbe öltözött nénik, és erről szól a Vagabond Korzó.
1: Tehát minden is. Nagyon jó, tehát nagyon jó. Is.
0: És akkor azon kívül lesz meg egy különleges, ilyen nagyon érdekes helyszín. Idén becsatlakozott a Dunaharaszti Városi Könyvtár is, a BSKF-val. Ott lesz egy ilyen nagy csillagsátor, és a csillagsátorban délután fél négykor a Priger Zsoltinak, az Anima Sound System-es Priger Zsoltinak a Bukowski variációk, Bukowski System-nek neveztem el, ahol is színésznővel és egy színésszel Bukowski versek fognak megelevenedni a hallgatóknak. Természetesen elektronikus zene háttérrel a Priger Zsoltiból adódóan. Tehát, hogy már Zsoltinak nagyon sok ilyen író-költő projektje van, különböző előadókkal, és ide a Bukowskit hozzá kell. Úgyhogy, aki itt érdekel egy kis délutáni trágárság, az szívesen látogass el. Mert a Bukowskitól ezt tudjuk, hogy ez... Aha. Van egy helyi írónőnk, Tapodi Brigitte, igen, ő a regényéből fog felolvasni, és a regényéről fog beszélni, és itt ezen a színpadon az estet pedig a Berta Zsolt barátunk, író, költő, zenész, régi Hendrix zenekarnak is
1: volt a
0: basszusgitárosa.
1: Emlékszem rá. Igen.
0: És ő fog gitározni is, és a legújabb regényéből fog ilyen részleteket olvasgatni. Tehát ez ilyen könyvtáros, ez ilyen bibliotek színpad lesz. Ez egy kicsit elkülönítve is van fák között, zöldben, babzsákok lesznek lehaigálva, és ott a közönség, tehát nem sörpados. Tehát ennek ilyen lesz a hangulata.
1: Hát ez egy csodás kis, átérzem ezt az egészet, kicsit lútbőrözök is így, hogy mesélsz róla.
0: Amit még nem mondtam, tehát lesz például a fotók mellett, azokat mondtam, hogy különböző nagyszerű fotósok hoznak, de mindjárt Vizsói János szobrászmester, vagy művész úr, nem is tudom, ahogy hívjam, és készített most az elmúlt hónapokban ilyen grandiózus szobrokat, pont ennap osztotta meg, hogy az új szobor is kész van, amik óriási nagy fém szobrok, tehát ilyen hulladékfémből hajlított, hegesztett, gyűrt, lánccal, minden ilyen ember vagy ember magas, vagy annál nagyobb szobrok, és ezek ki fognak kerülni a Vagabond Korzóra. Viszont az az érdekes, hogy miközben ezek a szobrokról azt jelenti, hogy vas, meg fém, ezek szerint ilyen könnyed. Tehát, hogy látod benne a mozdulatot, ahogy átfúj rajta a szél, ahogy a fények átcsillognak rajta. Tehát egy ilyen nagyon érdekes a Vizsói Jánosnak a művészete, a mostani művészete, és ezekből a szobrokból is lesz a térben itt-ott elrakva egy-egy darab.
1: Óriási. De jó. Hát, Zsolti, és sok sikert kívánok nektek ez a csodálatos 12. Vagabond Korzóhoz, amely június 6-án, hát szerintem szemben maradt szárazon, és egy őrületes happening lesz. Úgyhogy én sok sikert kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy eljöttél, és hogy elmesélted mindezt.
0: Én köszönöm szépen, és akkor mindenkit várom 0606 Dunaharaszti. Vagabond Korzó.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93.9 Rock FM. Hát ugye Magyarország egy elképesztő fesztivál hatalom, na de Koreában is van azért egy-kettő. Például ott vannak ilyen speciális fesztiválok, mint a koreai Hangang folyó partján évente megrendező Hangang Moonlight Market nevű esemény, ami igazából nem is egy fesztivál, hanem egy ilyen különleges vásárlási lehetőség, ahol éjszaka a holdfény alatt vásárolhatsz kézműves termékeket, ehhez különleges utcai ételeket, miközben fiatal zenészek élőben játszanak a folyóparton. Hát ez az a program, amely nem csak szórakozás, hanem kreatív közösség támogatásának formája is, és remek példája annak, hogy hogyan lehet például a városi életet élhetőbbé és emberközelibbé tenni.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkerekség legeslegjobb rockslágereit, rockpletykáit. Bízom benne, hogy senkinek nem lassul a pislogása, mert én mellettem elaludni nem lehet. Este 10 után vagyunk, és a telefonszámunk még mindig 0620 999 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen torka szakadtáig. Éjfélig itt vagyok veletek, és már is hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit 10 után is.

0: 103.9 Rock FM. Gyerekek, a foci világa is tud meghökkentő lenni bármikor. Hát a brazil Arthur Friedrich volt az első színesbőrű sztárfocista, aki a 20. század elején több mint 1300 gólt rúgott, állítólag többet rúgott, mint Pelé. Egyik különlegessége az volt, hogy állítólag fogkrémet kent a stoplis cipője aljára. Hogy miért, azt nem lehet tudni. Hát mondjuk kit lehet találni, hogy mondjuk jobban tapadjon a cipőhöz a labda? Hülyeség. Na mindegy. Szóval ő ezt csinálta. Az ő sikere segített abban, hogy Brazíliában áttörjék a fai korlátokat a sportvilágában.
1: Elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

elképesztő színpadi jelenség, akinek kocka hasa egyszerűen kötelező a zenekar minden tagjai számára. Szóval ma ünnepel Lenny Kravitz, amerikai világsztár, aki 1964-ben született, és nem csak Grammy-díjas előadó, hanem divatikon és színész is. Sajátos stílusa ötvözi a funkot, a soul-t, a rockot és a pszichedelikus elemeket. Kevesen tudják, hogy gyerekkorában súlyos asztmája volt, és az éneklés segített neki a légzés technikát kifejleszteni. Mára pedig milliók példaképe világszerte zenei sokszínűsége és szabadság iránti szenvedélye miatt. Külalakra 70-es évek, viszont belülről pedig nagyon modern, és ötvözi a régit az újjal. Nem is olyan rég volt, amikor a Budapest Sportarénában koncertezett, egy fergeteges koncertet adott. Szóval Lenny Kravitz innen a stúdióból is, Isten éltessen!

93.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a világ egyik legextrémebb futóversenye nem más, mint a Marathon de Sable, vagyis a homokmaraton a Szaharában zajlik. 6 napon át közel 250 kilométeren keresztül, és mindezt a sivatagi hőségben. A versenyzők a teljes menetfelszerelésüket maguk cipelik, az ételtől kezdve a hálózsákig. A napi hőmérséklet akár 50 Celsius fok is lehet, miközben a homokban való futás különösen kimerítő. A megmérettetés nem csak fizikai, hanem mentális próbatétel is. A túlélés és a kitartás szimbóluma lett a sport világában.

95. Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili, és lássuk, hogy milyen lesz a hetünk időjárása. Hát alapvetően kellemes késő tavaszi időre készülhetünk. Többfelé lehet számítani napsütéses órákra, nem is akármilyenekre. Ugyanakkor időnként növekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak helyenként. A csapadék inkább átmeneti jellegű lesz, hosszabb tartós eső kevés helyen valószínű. A nappali hőmérséklet többnyire 26 fok átlaggal alakul, és a melegebb időszakokban már korra nyárias hangulat is lehet. A reggelek frissebbek lesznek, általában 10-15 fok közötti minimumokkal, a szél pedig megélénkülhet, főként zivatarok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Összességében tehát kellemes szabadtéri programokra többnyire alkalmas hét vár ránk, de érdemes lesz esernyőt is magunknál tartani, mert a tavasz továbbra sem mond le a meglepetésekről.

zsó. Ha jön a hóhér, mondd, hova mész.

Romár. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved